0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Köszönök minden szépet, jót.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: legnépszerűbb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Nagyon fáj, átérzem. Tegnapot nagyon rég átléptem.
2: Yeah.

hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig

0: amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: I find my way through the darkness. A battle heart, that's how I'm made.
0: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár.

0: kedvenceit szólnak.
1: My name is Israel Kamaka Vivoli.
2: You find me
0: mindig veled, mindig a legmenőbb sláger.

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, remélem jól indult a reggeletek. Én nem fogom elrontani, ígérem. Gyertek, tartsatok vele, ma is egészen egy óráig leszek veletek. Szokás szerint hozom a horoszkóp előrejelzést, meg persze 9 órától teljesítem a dalkéréseiteket is. A legjobb slágerek sem maradnak el, szóval indulunk Ed Sheerannel, már szól is a kamera.

Deses Young Fly közöse a Kiskece itt a Forrás Rádióban, és már az év 249. napján vagyunk, legalábbis a Gergely naptár szerint. Ebből az évből már csak 116 nap van hátra. A mai névnaposaink pedig a Zakariások, a Beák, a Beáták, a Csanádok, az Idák és a Noelek, úgyhogy ha van ilyen névvel ellátott ismerősötök, akkor mindenképpen köszöntsétek fel. Akár rajtam keresztül is megtehetitek ezt majd 9 órától 0620 978 985-ös. A folytatásban most megyünk tovább Bellyfar Benny és Illyra közösével, ez a Fading.

Robbie Williams és a Rootbox után pedig jöjjenek a mai születésnaposaink. Nézzük meg, hogy kik azok, akik ma ünnepelték, vagy ünneplik a születésnapjukat. 1903. szeptember 6-án született Kadosa Pál, kétszeres Kossuth díjas zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus. 1925-ben Jimmy Reed, amerikai blues énekes. 1943. szeptember 6-án látta meg a napvilágot Roger Waters, brit rock zenész, a Pink Floyd együttes alapító tagja. 1948-ban Hegedűs Csaba, magyar olimpiai bajnok birkózó, 1963-ban Kiprik József, válogatott labdarúgó edző, 1972. szeptember 6-án született Idris Elba, brit színész, producer, és 1985-ben Tóth Imre, magyar motorversenyző. Ők voltak tehát a mai híres szülötteink. Lotfi Begi, Mező Misi, velük fogunk tovább menni a folytatásban, már szól is az Egy Szó Miatt.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Körbenézzünk most, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Én egyébként nem látok nagyobb balesetet vagy torlódást, viszont hogyha nektek van ennél több információtok is, akkor azt mindenképpen küldjétek el nekem, segítsünk egymásnak. 0620 978 98 85-ös. Mindig elmondom, hogy az M1-es autópályán mielőtt fölmentek, nézzetek körül, és ez a mai napon is érvényes, hiszen ott mindig történik valami. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

0: Damiano David, Tyla és Nile Rodgers közös a Talk to Me szólt 2025-ből itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzük, hogy milyen események történtek a mai napon. 1522. szeptember 6-án a Victoria Magellan expedíciójának egyik hajója visszatér Spanyolországba. Ez az első hajó, amely körbehajózta a földet. 1848-ban ezen a napon Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1899-ben megjelenik a piacon a sűrített tej, 1934-ben pedig Bartók Béla befejezi az 5. vonós négyest. 1959. szeptember 6-án a Mattel játékgyártó cég kiadja az első Barbie babát, 1996-ban pedig II. János Pál pápa megkezdi kétnapos magyarországi látogatását, Pannonhalmát és Győrt kereste fel. Ezek történtek tehát többek között a mai napon, 2006-ban pedig Madonna kiadta a Sorry-t, ezzel megyünk tovább.
1: Lo siento, hic ben trovec, sono spiacente.

Martin Garrix és Dean Lewis közöse I Used to Love, ez szólt itt a Forrás Rádióban az óra végén, mert hogy elértünk idáig, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja nektek mondani a híreket, információkat. Utána természetesen visszatérek és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat, és akkor vágjunk is bele a következő órába, amiben szokás szerint hozom nektek a horoszkópot, tehát hamarosan kiderül, hogy mit ígérnek nekünk már a csillagok, és ígértem az óra elején Álvaro Soler és Marta Santos közösét, úgyhogy már indul is.

Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc. I want you to stay. I want you to stay.

A BSV és Belánó közöse a Stay, ezt ott itt a Forrás Rádióban mindig veletek vagyunk, és én pedig már itt is vagyok a csillagok üzeneteivel, szóval nézzük. Kos, ma ne te legyél az első, aki válaszol, egy kis kivárás most többet mond, mint 10 gyors reakció. Egy váratlan ötlet délután új irányt mutat. Bika, valami, amit eddig jelentéktelennek hittél, ma értelmet nyerhet, figyelj a részletekre, különösen arra, amit valaki félmondatban elejt. Ikrek, két lehetőség között őrlődsz, de ma nem kell választanod, hagyd, hogy az események választanak helyetted, meglepően jól jársz vele. Rák, egy régi emlék ma új érzést hozhat felszínre, ne menekülj előle, amit most megértesz magadról, az felszabadítóbb lehet, mint gondolnád. Oroszlán, ma valaki észrevesz benned valamit, amit te természetesnek veszel, ne szerénykedj, fogadd el az elismerést úgy, ahogy érkezik. Szűz, terveztél, rendszereztél, számoltál, ma viszont a spontaneitás hozza a legjobb eredményt, hagyj egy kis helyet a véletlennek. Hozom nem sokára a többi horoszkóp előrejelzését, és viszont most megyünk tovább Earbox-szal, szól a Graceland.

Gregory és a Fingertips, után pedig megyünk is tovább Móni kérésével, aki szeretné mindenkinek küldeni, aki szereti, Topic, Fireball, DML és Nico Santos közös újdonságát, ez pedig nem más, mint a Buddy, már indítom is.

orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
2: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
1: Jegyezd meg. Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Images Project és az Infinity, ezt ott itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a folytatásban pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig egy szóvic csütörtök.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Figyelj, mi a különbség egy zsiráf között?
3: Egy zsiráf között? Nem tudom.
2: Mind a kettő a föld alatt él, kivéve a zsiráfot.
3: Atya úristen.
2: Tehát én ma ilyen hangulatban jövök, jó? Tegyél rá.
3: Hát innentől az a jó, hogy ennél csak jobbat tudok mondani. Ha akarok, ha nem.
2: Hajrá.
3: Kezdjük egy ilyen kis romantikussal.
2: Oké. Okay.
3: Már nem kell traktort vennem, mert nekem szánt az ég.
2: De szép. Jó, ha már itt vagyunk, akkor menjünk ezen a vonalon tovább. Hogy nevezik az angol nemesség kiirtását?
3: Nem tudom, lortalanítás?
2: Szörtelenítés.
3: Szörtelenítés.
2: Na mit szólsz, mi a szellemes?
3: Az jó. Azt tudtad, hogy Megan Fox azért utasította vissza Jean Reno közeledését, mert nem akart Reno Megan lenni?
2: Jó, kitalálható, de jó. Egy részek fekszik az árokban. Mi baja?
3: Egy város.
2: Település.
3: Az! Szép! Teri nénit fizikusok vizsgálják, mert kiderült róla, hogy a főztjeivel ő dúsított urán.
2: Mit énekel a hentes?
3: Tudom.
2: Vagdalt.
3: Atya úristen. Tudod, hogy miből készül a magyar kommandósok golyóálló mellénye?
2: Ajajaj. Nem tudom.
3: Tech Steelből.
2: Azt a rohadt. Hű, ennyi az utolsó? Van még neked?
3: Még egyet találtam, úgyhogy akkor még egyet.
2: Jó,
3: egyet.
2: Akkor engedd meg, hogy az én részemet egy költői kérdéssel zárjam. A szegedi őzike vajon őzike?
3: Atya úristen, kellően mélyről indultál, és meg is maradtál ezen a szinten. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy idén augusztusban először tartják meg a masszőrök az új tenyér ünnepét.
2: Au!
1: Buenos Morgan! Minden

sláger, ha ez a sláger egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió. Mindig veled.

Ez volt a máshol, a halott pénz Meringer és Rónodi közöse itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig megyünk tovább Erika kérésével, aki Tate McRae dalt szeretne hallani, méghozzá a 2024-es It's Okay, I'm Okay-t, úgyhogy már indítom is neked.

0: Baby No Money és Rich Brian közöse, az Adama mezzárja ezt az órát, mert most jönnek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól. Várom továbbra is a dalkéréseiteket, úgyhogy bombázzatok nyugodtan 0620 978 98 5-ös, erre a számra tudjátok nekem elküldeni SMS-ben vagy Viber üzenetben, és természetesen Messengeren is tudtok üzenni. Szóval, jönnek most a hírek, a következő órát pedig ez a dal fogja indítani.
1: Light Session. Ha a napnak lassan vége,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Vucic elnökből kormányfő lehet Szerbiában. Ezen a hétvégén rendezik meg a 76. Tatabányai bányásznapot. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, melynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónap ezelőtt nyújtották be pályázataikat. Alexander Vucic, szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat és jelezte, amennyiben megkapja a kormányzó szerb haladás párt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul és minden eddiginél kisebb kormányt alakít. Azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és a várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését. Tataváros önkormányzata a Kőkúti Sasok DS-ével együttműködve ebben az évben is megszervezte a Válasz Sportágat elnevezésű eseményét, melyet ezen a héten rendeztek a Kőkúti Általános Iskolában és a Günther Aréna Városi Sportcsarnokban. A programot most is nagy érdeklődés kísérte, a gyerekek a délelőtt folyamán számos mozgásformát kipróbálhattak, a tánctól kezdve a karatén át egészen a súlyemelésig. És ezen a hétvégén rendezik meg a 76. Tatabányai bányásznapot. A 3 napos ingyenes rendezvény sorozat a hagyományos megemlékezések mellett koncertekkel, családi programokkal és vidám vásári hangulattal vár minden korosztályt a május 1-e parkban és környékén. A vasárnapi programok között ott szerepel az Arkidra és a Magna Cum Laude koncertje, illetve lesz ma tűzijáték is.
0: Időjárás.
1: Hideg front vonul át felettünk, mögötte a felhők megfogyatkoznak, így napos időig érkezik. Valamire való front a jövő hét közepén érkezhet térségünkben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttöt mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Most pedig belevágunk egy újabb órába, amiben a ti dalkéréseitek fognak teljesülni. Küldjétek el nekem a 0620-9489485-ös számra. Most pedig, ahogy ígértem, indulunk tovább Jax Jones és Zoe Weiss közösével, ez lesz a Never Be Lonely.

Chaperon és a Hot to Go háztolt itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább egy újabb kéréssel. Ma Viktor nap van, ebből az alkalomból köszönti családja I. Viktort. A United Hófehér Jaguar című dallal szeretnék őt köszönteni, és sok boldog névnapot kívánnak neki. Mi is nagyon boldog névnapot kívánunk, és akkor szóljon a United-tól a Hófehér Jaguar.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 6-án vasárnap érdemes oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes,
4: magasra száll a helikopter velünk,
3: a Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Diana Ross és Tame Impala közösen a Turn Up the Sunshine, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő pár percben pedig egy kis Buenos Morgan visszatekintő fog szólni. Ezen a héten koreai ételeket kóstoltunk, ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De most elviszed a tésztámat.
3: De a kimcsit kóstoljuk már meg, gyerekek.
2: Na, a kimcsivel kapcsolatban...
3: Na, azt tegyétek, azt majd megeszed adáson kívül.
4: Nem, addig, amíg te itt készítesz elő bármit, addig a kimcsit... A
2: kimcsivel kapcsolatban van rossz élményem. Amikor kim voltunk Koreában, akkor ettől voltunk rosszul, és a repülőgépen szolgálták fel. Volt olyan haverom, akit utána tolószéken kellett bevinni a reptéren, mert hogy igazából nem tudott állni, és szegény koreaiak tolták be, és ő csak annyit tudott kiabálni, hogy biztos stroke! Aztán utána felkerült a koreai buszra, ahol képzeljétek el, végignyomták a James Bond film előzeteseket, mert a csávó nem jött rá, hogy a DVD-t tovább lehet lökni a menün, és ezért csak a James Bond filmnek a menüje ment körbe-körbe-körbe, és ott volt az, hogy ez a srác, aki rosszul lett a kimcsitől, ő előlült, és a koreai sofőrrel magyarul kiabált, hogy ne rángasd azt a buszt! Hú, de rosszul volt.
4: Azért mondjuk el, hogy mi a kimcsi.
2: Mondd el. Mert amit én ott tettem, az ennél szerintem egyel durvább
3: volt. Kínai kábel van, meg ugye a szószok is, amik ugye azok is koreai ilyen fűszerek, és akkor ez igazából ilyen fermentált.
2: Ami állítólag egészséges, de...
3: És azért eszik ugye az ételekhez is, mert ugye igen, egészséges, és eleve a csípősre szokták mondani, ugye az jó az emésztésnek. Hát az enyémnek annyira nem, de... Szóval, ja, kínai kell.
2: Amit én ettem, abban volt lepényhalszar és halbelsőségek. Tehát, hogy amit nekünk a gépen adtak, abban voltak ilyen halbelsőségek, meg ilyesmik. Lehet, hogy ez hozzá volt adva, vagy bele volt ízesítve, de az bődületesen rossz élmény volt. Én azóta meg se kóstoltam a kimcsit, mert én nagyon rosszul voltam tőle, de akkor ebben nincsen hal.
3: Nem, hát szoktak beletenni. De van benne hal, szoktak beletenni. De nem tudom, hogy ebben van-e, meg kéne nézni a hátulját, mert van, amelyikbe raknak, de van, aki meg nem rak bele. Szóval, hogy ezt különbözőképpen csinálják, de tehát, hogy ezeket mind ott kell megkóstolni helyi éttermekben, mert szerintem ott az igazán jó. Tehát, hogy most, hogyha...
2: Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hannó, hogy mintha savanyú káposztát összekevernéd halbelsőségekkel és tabaszkóval. De nekem ez volt ezzel kapcsolatban a megélésem.
3: Van benne, igen, mert ugye kell...
2: Van benne. Tonhal, na, az még a... Igen, büdös. Tehát tényleg olyan, mintha a savanyú káposztára öntenél tabaszkót, és még hal is lenne benne.
3: Na milyen? Hát kóstoljam.
2: Sokkal rosszabbra emlékeztem.
3: És nagyon erős.
2: Nekem nem. Öntsetek le egy savanyú káposztát, meg ilyen... Minek hívek azt, amit a hambiba raknak a pályaudvaron? Csalamádé. Uh-huh. Meg patkány, de... Most a csalamádéra gondolok.
3: Mint a pusztítóval. Az nem olyan erős, ez jó.
2: Öntsetek le csalamádét tabaszkóval, és nagyjából ez lesz.
4: Jó, eszel még csípős tésztát? Nagyon jó.
2: Köldje.
4: Ennél mi leragadtunk, tehát minket itt elvesztettetek.
2: Ennyit hagytál? Bocs, drága hallgatók.
4: Jó, hát finom.
2: Várj, akkor Tom is hat kóstolja majd meg. Jó. Köszi, hogy nem kell. Figyelj, ez a kimcsi, ez jobb, mint emlékeztem. Ha a halat kiveszed belőle, akkor egy ilyen tök jó fermentált savanyúság. Nem biztos, hogy reggelinek, max akkor, hogy eszel hozzá, vagy fogyasztasz hozzá szénsavas tejet. Azt a mindenit. De hallod, most már azért értitek, nem, amit mondtam, hogy amikor Koreában voltam, akkor minden embernek iszonyatosan erős szaga volt. Nyilván ők tudják azt, meg megszokták, de hogy egy koreainak, most ezeket a BTS-eseket se úgy képzeld el, hogy lilium illatúak, nagyon erős szaguk van, azért, mert
3: állítólag nem büdösek.
2: Ezek nem, tehát ha szeretted ezt a szagot, nehogy.
4: Egyébként az a kimcsi szerintem nagyon finom.
2: Mert hogy ezek
4: nekem nagyon benne.
2: Átmennek a bőrödön, ennek átmegy az illata a bőrödön, és a sok hal, a sok csípős, a sok ilyen szúró szagod lesz tőle egy idő után.
4: Van még sós, vagy csípős?
3: Van, ez a tojás, igen, már most bontódik.
2: Azzal zárjuk a legijesztőbbel ezt a blokkot, és aztán jönnek majd az édességek.
4: A szójaszószos fűrtojás.
2: Szójaszószos fűrtojás, amit nem hűtenek be. Ez ilyen száznapos, tehát, hogy ilyen... Na nem szórakozom. Nem hiszem. Megmutatom. Elég rosszul néz ki.
3: Gyerekek, ez...
4: És ennek... hogy vagyok kézzel?
3: Ezután
4: vagy
3: lehet, hogy ilyen mosdószünet lesz mindenkinek.
2: De ebben van sárgája meg minden, de nincs rajta már héj, vagy a héj
3: hát
2: is rajta van, csak
3: nem,
2: össze van szottyadva.
3: Nem, ekkora a fűrtojás.
4: Semmi extra.
2: Olyan, mint egy, tudod, milyenek képzelem? Ilyen, van ez a sajt, az az íztelen sajt.
4: Ugye ez ilyen semmi, tehát egy ilyen gumis állagú valami, kicsit sós, ennyi sós.
3: Érdekes amúgy, aha.
4: De hogy ilyen, tényleg ilyen kicsit jellegtelen többihez képest.
3: Hát mondjuk minden nap nem enném, de...
4: Nem, én sem.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Ha ez a sláger egy étel lenne, Michelin csillagot kapna.

Bibi Rexa és David Guetta közöse a One in a Million, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Nikié lesz. Azt írja, szia, egy pörgős Azaria számot szeretnék kérni a mai 16 órás munkához. Hűha, hát kitartás neked, és akkor itt van Azariától a Formula.

Faithless és Sam Harper közösen a Club Bizarre fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja mondani nektek a híreket, információkat. Viszont mielőtt ezt megtenném, felhívom a figyelmeteket arra, hogy még 2 órátok van, hát nagyjából, inkább másfél, hogy elküldjétek nekem a kedvenc dalotokat, és hogyha szeretnétek meghallgatni. 0620 978 98 5-ös, ide várom ezeket SMS-ben és Viber üzenetben, no meg persze Messengeren is elértek. Szóval, most jönnek a hírek, információk, utána pedig megyünk tovább ezzel a dallal.

0: a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A magyar kormány megoldást keres benzinár ügyében. A Meloni vezette kormány az olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. Európa 7. legjobb cságáncsúszója lett egy tatabányai fiú. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek a Forrás Rádióban. A magyar kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek, és ezzel a magyar adófizetőknek. A Giorgia Meloni vezette jobb középkormány 1413. hivatali napját töltötte a héten, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította a Hajrá Olaszország és a Matteo Salvini által vezetett Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Meloni Olaszország első női miniszterelnöke is. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. Az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A Sétálj Likáért, Sétálj Horvátországért elnevezésű demonstrációt a Gospic, az Otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. És végezetül sport, Európa 7. legjobb cságáncsozója lett egy tatabányai fiú, az Ippon Judo SE versenyzője Kollár Sebestyén 5-ször lépett tatamira a podgoricai junior Európa-bajnokságon, és végül a 7. helyet szerezte meg. Kollár Sebestyén a közelmúltban a junior Európa kupa gráci állomásán szerzett bronzérmet, előtte ugyanennek a sorozatnak az olaszországi állomásán ezüstöt szerzett.
0: Időjárás.
1: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Egészen egy óráig itt leszek veletek, és teljesítem a dalkéréseiteket, ha elkülditek a 0620 978 978 5-ös számra. Bombázzatok vele nyugodtan. Most pedig megyünk tovább Ralphie Rosario és Donna Blakely közösével. Soul, a Take Me Up, ez pedig a...

Baggar és Kelly Sanders András közöse az Ocean szólt itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk, és hát velünk van Ildi is, aki szeretné kérni Kygo, Khalid és Griffin közösét. Ez lesz a Save My Love. Már indítom is neked.

A dallamtapadás garantált. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió. This is

fel, hangszóró be! Ez a Siesta, a hétvége csúcspontja Hittaller Andreával. Forrás Rádió, mindig

0: Ice Hasselt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a folytatásban pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő, ezen a héten a háztartási gépekről is beszélgettünk, de hogy mivel kapcsolatban, az mindjárt kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, én jól beharangoztam itt az óra második felé, mondtam, hogy háztartási gépek javításával fogunk foglalkozni, hát ez annyira unalmasnak hangzik, hogy még én is elkapcsolnék.
3: Azon gondolkodtam.
2: De tényleg.
3: Azon gondolkodtam, hogy ezt a témát lehet ennél szarabbul felkonferálni, de egyébként lehet, figyelj. Tudod, miről fogunk beszélgetni? Az Európai Unió 2024/1799/EU javításhoz való jogról szóló irányelvről egy kicsit.
2: Én ezzel ratifikálom. Kelek fekszem, gyerekek. Ratifikálod? Örülünk neki.
3: Felszólalnék, majd mindenkinek lesz 2 perce, jó, és a házelnök majd leültet minket, hogyha nem oké. Okay. De maga a téma egyébként szerintem akkor is izgalmas, hogyha nem hiszitek el.
4: Örülök, hogy erre kellett bejönnöm így.
2: Andi úgy várta már, hogy egyszer valamikor beszéljünk erről.
3: Ratifikáljuk itt a dolgot. Na, mert az van, hogy
2: És még hülye is vagy.
3: A következő órában ugye K-pop lesz. És gondoltam, hogy az idősebbeket is megragadjuk.
2: Mi gondolunk, hogy ilyen egyszerűs különbségekre.
4: Megint fogsz kapni ezért. Csak mondom.
3: Ez igaz.
2: Várjuk a kommentet, téma.
3: Nem, amúgy maga a téma, az szerintem izgalmas, mert sokat beszélünk erről így magunk között, szerintem, hogy...
2: Mi a hátad?
4: Mindig erről
2: szoktunk
4: beszélni.
2: Persze, én is bemegyek
4: Andihoz. Nem volt itt 3 napig, kivel beszélgetek?
3: Kittinek elromlott a hűtője, azt nem megbeszéltük?
2: Én is bemegyek reggel köszönni, Andi. Jó reggelt, Andrea. Hogy vannak a háztartási gépeid? Köszönöm szépen, jól. Vasaló funkcionál, igen?
4: Nincs is vasaló, de amúgy mindegy.
2: Akkor gyűjtünk egy vasalóra Andinak.
3: Próbálom kedvel.
4: Minek úgyse tudok vasalni.
2: Hát, tényleg?
4: Tényleg nem tudok.
3: Mit nem tudsz? Megfogod, húzod?
4: Nekem azért van ilyen gőzgépem. Nem, mert állandó... Nem. Hidd el, hogy van olyan, hogy nem tudsz vasalni.
2: Talad húzod? Már kijöttél előre?
4: Kérdezd meg anyukámat, hogy nem tudok húzod.
2: Tényleg?
4: Igen. Mert mindig gyűröttebb lesz a ruha, és nem értem, hogy miért, mikor használom azt a nyammat.
3: Hát azért ez
4: miatt?
3: Nem atomfizika. Ha lerakod, azt tolod, húzod.
2: Vasalód,
4: igen,
2: ezt
4: igen, de állandóan ugye ott marad egy csík, és engem idegesít. És ugye, na mindegy. Szóval
2: ez a, ilyen van, van neked is. Ez a gőzgép. Igen. Ilyen van neked is. Hát így, dolga ruhata, meg így izélet.
3: Érdemes videóban követni ezt a beszélgetést.
4: Hát igen.
3: És alárakni valami egészen más hangok. Na, mert...
2: De az jó cucc?
3: A gőzgép az nagyon
4: az jó.
2: Sokkal izgalmasabb, mint ez, amit ide leírtál.
3: De maga vasalás sem.
4: Igen, ez jó cucc.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

Miley Cyrus és Dua Lipa közösre a Prisoner, után pedig megyünk tovább Robi kérésével, aki Dash-től szeretné kérni a Winnie Pooh-t és küldeni a haveroknak, meg mindenki.

A Glass Animals és a Heat Waves fogja zárni ezt az órát, mert hogy eljött az idő, hogy átadjam a mikrofont Szabó Istvánnak, jönnek a hírek, információk. Előtte azonban még felhívnám a figyelmeteket arra, hogy van egy kis időtök dalt kérni, ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620 97 8 97 85-ös telefonszámon, SMS-ben és Viber üzenetben, meg jöhetnek az üzenetek egyébként Messengeren is. Jönnek most a hírek, információk, a következő órát pedig ez a dal indítja majd.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Szeptember 6-án vasárnap érdemes oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes.
4: Magasra száll a helikopter velünk.
3: A Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Chris Rudy. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt dél, itt az evédidő, 3 perc múlva lesz déli 12 óra. Üdvözlöm Önöket, felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncessziót. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség. Új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az öreg tópartján át Tatán. Már is mondom a részleteket, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét, derült ki Magyar Péter szombati Facebook bejegyzéséből. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki autópálya koncesszornak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az öreg tópartján át Tatán a Lovarda felé vezető út elejére, a Bláti iskola felőli kapu utáni útszakasz mellé. A tábla arra figyelmeztet, hogy a területen közlekedő járműveknek tilos megállni az útpatkán is, a levezető út mindkét oldalán. Szeptember 14-ig átmeneti türelmi időre figyelmeztetésben részesül az, aki nem tartja be a szabályt, de azt követően már büntetés jár a szabálytalanul parkolóknak. A területen az út végén az istálló előtt kijelölt parkolóhelyen tudnak megállni az autósok. És végezetül sport, bányásznap volt tegnap a Grosics Gyula stadionban is Tatabányán. Nem csak családi programok várták az érdeklődőket, de ingyenesen volt megtekintető a labdarúgók bajnokia is. Az Opus Tigás Tatabánya 2-2-es döntetlen ért el a szombathelyi királyesse ellen.
0: Időjárás.
1: Hideg front vonul át felettünk, mögötte a felhők megfogyatkoznak, így napos időig érkezik. Valamire való front a jövő hét közepén érkezhet térségünkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép délutánt kívánok, és akkor indul is az utolsó óra, amiben a dalkéréseitek fognak teljesülni. No, meg persze lesznek itt még olyan dalok is, mint Nicky Jam és Enrique Iglesias közöse az Alperton. Most pedig indulunk tovább, ahogy ígértem, Donna Summer, Musty és Toby Gad közösével. Ez lesz a Run.

0: slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

Warshawski Live és a Shackles, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Dávid kérésével fogunk tovább menni a folytatásban, aki Álvaro Soler-től kérte a konkámát, és küldi mindenkinek, aki szereti.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
4: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
5: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
4: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
5: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
4: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Black Eyed Peas, Alpha és Becky G közös a Tonight, itt a Forrás Rádióban, meg egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádival ezen a héten beszélgettünk egy icipicit a hullámvasutakról is, de hogy miért, az hamarosan kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mondok három számot, és te lehet ki mi ez. 27, 2, 15.
3: De fogalmam sincs.
2: Figyelj, 27 ember rekedt egy hullámvasúton 2 órára, 15 méter magasban.
3: Úristen, szegények.
2: Szerencsétlenek.
3: Jó lehetett.
2: Angliában járunk, a Suffolki Pleasurewood Hills vidámparkban, és a Wipeout nevű fantasztikumról, hullámvasútról beszélünk, ami egyébként díjat is nyert nemrég, ezen rögtem, utána néztem, hogy itt valami rozsdás vacakról van ez szó, amire fölmentek az emberkék, de nem. Képzeld el, kb. 400 millió forintból egy éve újították fel a dolgot, és...
3: Jól sikerült.
2: Igen, meg is nyerte az év felújítása díjat.
3: Remek.
2: Kiérdemelték a dolgot. Hát, bizonyos dolgokat úgy látszik elszúrtak itt a felújítás során. 5,2 G-s hatást képes kifejteni ez a hullámvasút, tehát hogy nem egy kicsi dolgot kell elképzelni, hanem tényleg egy brutálisat, szinte szabad esésben is mehetnek rajta az utasok.
3: Remélhetőleg nem ott álltak meg.
2: Hát nem, hát hogy
3: arra nyilván... Arra 2 órára, hogy így.
2: Az fizikailag lehetetlen, de kapaszkodj. Tehát azért nem semmi a sztori, mert ugye úgy indult a dolog, hogy hát elindult a menete, ahogyan mindig elindult, fölültek rá az emberkék, és egy emelkedőnél a hullámvasút megrekedt. És akkor jöttek a munkatársak, hogy ők ezt kezelik, elővettek egy ilyen fémrudat, ezt az utasok beszámolójából tudjuk, és ezzel egy kicsit megpiszkálták a rendszert, aminek hatására, hát ez az úgynevezett vészkioldás, a hullámvasút kioldódott arról a pontról, viszont a fékek nem működtek, tehát elkezdett visszafelé csúszni ezerrel ez a hullámvasút. Ráadásul olyan magasan már volt, hogy egy ilyen hurokba pont belendült, és 10 percre megállt fejjel lefelé.
3: Úristen!
2: Se fék semmi, és az utasok ott lognak fejjel lefelé. Hál' Isten, valahogy sikerült tovább toszogatni, vagy nem tudom, hogy történt a dolog, de a maradék 2 órában már csak 15 méter magasan, de normális pózban ültek szerencsétlenek fönt ezen a hullámvasúton.
3: Jézusom, de egyébként annyi ilyen történik az ilyen eszközökön, hogy én nem tudom, tehát hogy én még azt csodálom, hogy amúgy felmertek ülni az emberek ilyenekre.
2: Nekem
3: is, mert régen én is egy csomó ilyenre fölültem, ilyen veszélyes hintára, meg tök élveztem, meg szerettem, de így most a mostani fejemmel így annyi ilyesmit hallok, meg ahogy így elnézem, hogy mondom, ezekkel valami történne, vagy nem tudom, kiesik egy csavar, és akkor érted, repülsz.
2: Hát de úgy vagy vele, hogy csak nem veled történik, nem?
3: Tehát hát ők is biztos így voltak vele, hogy csak nem velem történik, és mégis.
2: Tudod, mint a jó műtősorvos, hogy 82-szerre csináljuk ezt a műtétet, most már egyszer csak sikerül.
3: Ja, tehát, igen.
2: Benne van a pakliban.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.

ötös slágere a Temptation, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és elértünk az utolsó kéréshez, ami Sylvie-é lesz, ő pedig szeretné meghallgatni Tate McRae-től a Greedy-t, úgyhogy már indul is ez a dal.

0: Hayden James Gorgon City és Red Dunn közöse a Foolproof. Ez a dal fogja zárni ezt az órát, és egyben az én műsoridőmet is. De maradjatok velünk mindenképpen a folytatásban, hiszen hamarosan jön Szabó István a Komáromi Krónika híreivel, utána pedig kezdődik a Zicser, ezúttal nem I. és Olandal, hanem Bálint Lackóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. Nagyon szép további délután kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontosan egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép a vasárnapot. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a héten, ismét egy szép korút köszöntött Komárom város vezetése, író-olvasó találkozó lesz Komáromban. Már is jövök a részletekkel, ezek a Komáromi Krónika hírei, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. És akkor a folytatás. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a héten a Komáromi Városháza dísztermében. Fókuszban Komárom és a térség fejlesztéseivel, felújításaival, beruházásaival. Az eseményen jelen volt dr. Árvai Nikolett államtitkár is. Közösen tekintették át a zajló és a terven lévő jövőbeli fejlesztéseket. Ismét egy szép korút köszöntött Komárom vezetése, dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere és Szabó István önkormányzati képviselő az Árpád úti idősek otthonában köszöntette 90. születésnapja alkalmából Pekler Ferenc Józsefet. Feri bácsi nagy örömmel fogadta a jó kívánságokat, és mosolyogva mesélte, hogy ez már a harmadik köszöntése volt. Családja, valamint az idősek otthona lakói és munkatársai is nagy ünneplést szerveztek a számára. Feri bácsi 1936. augusztus 27-én született Komáromban. És végezetül programajánló író-olvasó találkozó lesz ezúttal Szántó Dániellel Komáromban szeptember 9-én. Az érdeklődőket a Jókai Mórvárosi Könyvtárban várják majd 17 órára. A belépés ingyenes. Részleteket a Jókai Mórvárosi Könyvtár közösségi felületein és honlapján találnak. Ezek voltak a Komáromi Krónika hírei. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és szép délutánt kívánok. Kevesebb mint egy óra is újra találkozunk majd. Addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Hello, bello, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Forrás Rádióban, a Zicserben. Bálint Lászlót halljátok, I. és Rolandban nem elérhető. Én viszont igen, úgyhogy velem itt találkoztatok egy picit hangban. Rengeteg sporthírrel természetesen ebben az órában is folytatjuk, úgyhogy érdemes lesz most is, mint mindig velünk tartani. És persze a slágereket sem hanyagoljuk. Lengyel Roy Johannával indítunk már is, aki hozza nekünk a Rise című dal.

Kedden és szerdán lejátszották a 2026-27-es német kupa első fordulójából még hátra lévő két mérkőzést, és mindkettő után a vendégcsapat játékosai ünnepelhettek győzelmet és egyben továbbjutást. Az előbbi napon az ötödosztályú Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Klub és a Borussia Dortmund részvételével megrendezett találkozó 0-5-ös, az utóbbi lejátszott VfL Osnabrück Bayern München összecsapás pedig 1-4-es eredménnyel zárult. A Bayern hátrányból fordítva nyerte meg a meccset Harry Kane 2, illetve Tom Bischoff és Michael Olise 1-1 góljának köszönhetően. Olaszországban is kupameccseket rendeztek, illetve rendeznek ezen a héten. Ez a sorozat már a második körénél jár, amelynek a legnagyobb meglepetését eddig a másodosztályú Cremonese szolgáltatta, miután kedden 2-0-ra legyőzte idegenben, és így kiejtette a szériában szereplő Parmát. Nem sokkal a meccs után viszont edzőváltásra került sor a cremonai klubnál. Az egyesület vezetősége ugyanis néhány órával a keddi diadal után kirúgta a csapat vezetőedzőjét, a korábban a Milánt is irányító Marco Giampaolo-t.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Újabb játékostól vált meg a Ferencváros, miután eladta izraeli középpályását, Gavriel Kanikovskit a Maccabi Tel Avivnak, amely hétfő este jelentette be a 29 éves labdarúgó leigazolását. Kanikovski számára nem ismeretlen a Tel Avivi együttes, hiszen 2021 és 25 között egyszer már erősítette a sárga-kékmezes együttest, mielőtt tavaly júliusban a Fradiba igazolt volna, amely izraeli sajtóhírek szerint 1,2 millió euró fejében értékesítette a játékjogát, ami abból a szempontból meglehetősen alacsony összeg, hogy a Transfermarkt weboldal például 4 millió euróra taksálja a piaci értékét. De miután a középpályás egy évvel ezelőtt átigazolási díj nélkül érkezett a Fradihoz, a magyar rekordbajnok pénzügyi szempontból így is igencsak előnyös üzletet kötött az esetében. Ugyanakkor a távozásával sportszakmailag érzékeny veszteség érte a klubot, hiszen Kanikovski meghatározó tagja volt a zöld-fehér-mezes csapatnak, amelytől vele együtt már 13 játékos is távozott ezen a nyáron.

hivatalossá vált a nyár egyik legnagyobb volumenű átigazolása, miután a Liverpool hivatalosan is bejelentette Bradley Barcola szerződtetését, aki a Paris Saint-Germaintől érkezett az Anfield Roadra. Az angol és a francia klub heteken át tartó tárgyalás sorozat végé jutott megállapodásra a 23 éves támadó vételárát illetően. Ennek értelmében a Liverpool David Ornstein értesülései szerint 106 millió fontot, vagyis körülbelül 125 millió eurót fizet garantált összegként érte a párizsiaknak, amihez további 17 millió forintnyi, nagyjából 20 millió eurós bónusz társulhat. Ez alapján Barcola végleges vételára akár 145 millió euróig is emelkedhet a későbbiek folyamán, aminél több pénzt eddig csupán négy játékosért, Neymarért, Kylian Mbappéért, Ousmane Dembéléért és Alexander Isakért fizettek a történelem során.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
6: Szeptember 6-án vasárnap érdemes Oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes,
7: magasra száll a helikopter velünk,
6: a Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Vucic elnökből kormányfő lehet Szerbiában. Ezen a hétvégén rendezik meg a 76. tatabányai bányásznapot. Jövök a részletekkel, ezek a hírek. Itt a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, melynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat és jelezte, amennyiben megkapja a kormányzó szerb haladáspárt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul és minden eddiginél kisebb kormányt alakít. Azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és a várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését. Tataváros önkormányzata a Kőkúti Sasok DS-ével együttműködve ebben az évben is megszervezte a Válasz Sportágat elnevezésű eseményét, melyet ezen a héten rendeztek a Kőkúti Általános Iskolában és a Günther Aréna Városi Sportcsarnokban. A programot most is nagy érdeklődés kísérte, a gyerekek a délelőtt folyamán számos mozgásformát kipróbálhattak, a tánctól kezdve a karatén át egészen a súlyemelésig. És ezen a hétvégén rendezik meg a 76. tatabányai bányásznapot. A 3 napos ingyenes rendezvény sorozat a hagyományos megemlékezések mellett koncertekkel, családi programokkal és vidám vásári hangulattal vár minden korosztályt a május 1-e parkban és környékén. A vasárnapi programok között ott szerepel az Arkidra és a Magna Cum Laude koncertje, illetve lesz ma tűzi játék is.
0: Időjárás.
1: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
5: És egy újabb órát kezdünk meg foci hírválogatással, a hét legfontosabb eseményeivel, mert nyilvánvalóan ugye a legfontosabb a közül való volt, hogy sok helyütt most zárult a nyári átigazolási időszak, és bizony van miről beszélnünk, meg hát van, aki le is tette, illetve hát egész pontosan szögre akasztotta azt a bizonyos futballcipőt, ilyenek is lesznek ebben az órában, meg még a műsor folyamán végig. Jack Style-al viszont most azonnal folytatjuk egy újdonságon Johnnal, ez a What Are We Gonna Do?

az AC Milan. Az olasz klub legújabb szerzeményét Omari Hutchinsonnak hívják, akit kölcsönbe szerzett meg a Lombard Egyesület a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest-től, amely vételi opciót is biztosított a Milan számára. Hogy a milánóiak pontosan mekkora összegért tehetnek szerte a 22 éves jamaikai szélső játékjogára, azt sem az olasz, sem az angol klub nem hozta nyilvánosságra. Ugyanakkor az itáliai sportsajtóban az a hír járja, hogy egy 40 és 50 millió euró közötti summáról lehet szó. Hutchinson megszerzését pedig állítólag a Milán új edzője Ruben Amorim szorgalmazta, ugyanis a portugál tréner hatalmas potenciált lát a Chelsea-nél nevelkedett játékosban, aki a támadó szekció bármely részén bevethető, így akár a klubtól a minap távozott Rafael Leaót is képes lehet pótolni a bal szélen. Jól lehet, elsősorban a jobb oldalon képes a legjobbat kihozni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Manchester City hivatalosan is bejelentette a brazil Alan Elias leigazolását, akit az angol klub a Tottenham Hotspurnek a minap eladott Savio pótlására szerződtetett, még ha a honfitársával ellentétben ő inkább a pálya jobb oldalán mozog otthonosan. Az angol egyesület a Palmeirastól szerezte meg a támadót, aki a 2024-25-ös idényben 54 mérkőzésen 3 gólt és 8 gólpasszt, a rákövetkezőben pedig 42 találkozón 6 gólig és ugyanennyi asszisztig jutott. Alan tehát nem egy gólérzékeny játékos, a Manchester City azonban komoly potenciált lát benne, amit az is bizonyít, hogy fix átigazolási díjként 37,5 millió eurót sem sajnált kifizetni érte, ráadásul ez bónuszok formájában további 2,5 millió euró is társulhat még a jövőben, a játékossal pedig egy 2031 nyaráig szóló szerződést kötött. Alan Eliasszal együtt a City már 7 új igazolásnál jár ezen a nyáron, ugyanakkor az angol klub nyári nagybevásárlása ezzel még biztosan nem ért véget. Ezt onnan lehet tudni, hogy tegnap este kiderült, a manchesteriek az elmúlt 2 évben az Evertonban szereplő Illiman Ndiaye leigazolását is nyílbe ütötték, akit a jól értesültek szerint egy 76 millió euró összértékű üzlet keretein belül hoznak el a liverpooli kékektől, ami 70 millió eurónyi garantált összegből és 6 millió eurónyi bónuszból tevődik össze. Egyéb iránt korábban a Tottenham is megegyezett az Evertonnal a 26 éves játékos leigazolásáról, ám amikor a Manchester City megjelent a színen, Ndiaye úgy határozott, hogy inkább Enzo Maresca csapatába igazol, így elsősorban a játékos akarata volt a döntő tényező ebben az ügyben. Őt pedig az Everton benfentes információk szerint épp egy City támadóval, Jack Grealish-sel fogja pótolni, aki kölcsönbe érkezik majd a liverpooli klubhoz, amelyet kiválóan ismer, hiszen már az előző idényt is ennél a csapatnál töltött.

0: Véget ért egy több mint két évtizedes korszak az argentin nemzeti csapatnál, ugyanis Lionel Messi tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy többé nem lép pályára országa válogatottjában. Az Inter Miami klasszisa hosszas gondolkodás után hozta meg ezt a döntését, ami azt jelenti, hogy a júliusi Spanyolország ellen elveszített világbajnoki döntő volt pályafutása utolsó mérkőzése az argentin válogatottban, amelyben még 2005. augusztus 17-én mutatkozott be, éppen Magyarország ellen a Népstadionban, ahol a becserélését követően szinte rögtön piros lapot kapott, amiért lekönyökölte Vancák Vilmost. Az azóta eltelt 21 évben pedig összesen 207 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a válogatottban, amelyben 125 gólt szerzett és 68 gólpasszt osztott ki, és amellyel egy világbajnoki címet és két Copa Amerikát is nyert. Szeretném mindenkivel közölni, hogy hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok a válogatottól. Ez a döntés fáj és fájni fog a lelkemnek, de rájöttem, hogy eljött a pillanat, hogy lezárjam pályafutásom ezen szakaszát. Esküszöm, hogy mindig mindent beleadtam a nemzeti csapatért, nem csak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem előtte is. Most arra viszont kimerültem, és már nincs több, amit adhatnék a válogatottnak, ráadásul nagyon tehetséges fiatalok várnak mögöttem a bevetésre, akik megérdemlik a lehetőséget. Köszönöm nektek az elmúlt 20 év szeretetét, mostantól pedig én is egy leszek közületek, és kívülről fogok szurkolni a válogatottnak. Fogalmazott Messi a visszavonulása kapcsán az Instagram oldalán közzétett közleményében.
1: Hey guys, this is Medusa.
2: Ez a Forrás Rádió. Forrás Rádió.

nem érdemes kihagyni. Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clean.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
3: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
2: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
3: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
2: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva, délután 3 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A magyar kormány megoldást keres a benzinár ügyében. A Meloni vezette kormány az Olasz Köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. Európa 7. legjobb cselkáncsozója lett egy tatabányai fiú. Már is jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. A magyar kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte a héten, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította Hajrá Olaszország és a Matteo Salvini által vezetett Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Meloni Olaszország első női miniszterelnöke is. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. Az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A Sétálj Likáért, Sétálj Horvátországért elnevezésű demonstrációt a Gospic az Otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. És végezetül sport, Európa 7. legjobb cselgáncsozója lett egy tatabányai fiú, az Ippon judo esse versenyzője, Kollár Sebestyén 5-ször lépett tatamira a podgoricai junior Európa-bajnokságon, és végül a 7. helyet szerezte meg. Kollár Sebestyén a közelmúltban a junior Európa kupa Gráci állomásán szerzett bronzérmet, előtte ugyanennek a sorozatnak az olaszországi állomásán ezüstöt szerzett.
0: Időjárás.
1: Hideg front vonul át felettünk, mögötte a felhők megfogyatkoznak, így napos időig érkezik. Valamire való front a jövő hét közepén érkezhet térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Cipőszögreakasztás volt ma már a Zicserben, lesz is még ilyen, mert nem csak Lionel Messiről van szó, hanem másról is, szintén híres, teves, ismert focista, és persze továbbra is itt a Zicserben a legfontosabb heti eseményekkel a sportvilágából folytatjuk. Mindemellett pedig hozzuk nektek a slágereket, csak slágerek között Áltégo és a Lik jön most.

Lionel Messi után egy újabb másik ismert játékos is úgy döntött, hogy többé nem lép pályára országa válogatottjában. Antonio Rüdigerről van szó, aki kedden jelentette be a nemzeti csapattól való visszavonulását egy az Instagram oldalán közzétett üzenetben, amelyben a következőket írta. Eljött az idő, hogy lezárjam a válogatott karrieremet és átadjam a helyemet az új generációnak. Ez az időszak hihetetlenül különleges fejezete volt az életemnek, amely örökre nyomot hagy bennem. Most egy új fejezet kezdődik az életemben, amelyben teljes egészében a klubomra koncentrálok, fogalmazott a Real Madrid 33 éves védője, aki még 2014-ben mutatkozott be a Nacional Elfben, mindössze egy hónappal a brazíliai világbajnokság előtt. Arra a tornára azonban végül nem kapott meghívót, így nem volt tagja a világbajnoki címet szerző német csapatnak, amelynek a mezét az azóta eltelt időszakban 86 alkalommal ölthette magára.

Az FC Barcelona kedden hivatalosan is bejelentette Gabriel Jesus leigazolását, aki az Arsenaltól érkezett Katalónia büszkeségéhez, amelyhez 2029 nyaráig kötelezte el magát. A gránátvörös kékek 10 millió euró garantált átigazolási díj ellenében tettek szert a 29 éves brazil középcsatár játékjogára, akire azt követően vetették ki a hálójukat bő egy héttel ezelőtt, hogy világossá vált számukra. Ezen a nyáron biztosan nem tudják leigazolni a főcenter célpontjukat, Julián Álvarezt, miután sehogyan sem tudták rávenni az Atletico Madridot az argentin játékos eladására. Gabriel Jesus pedig, amint értesült arról, hogy a Barcelona érdeklődik iránta, rögtön arra kérte az ügynökeit, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy létrejöjjön a Barcához való igazolása. Ez a Sport című katalán napilap egyik tegnapi cikkéből derült ki, amelyből azt is megtudhattuk, hogy Jesus komoly anyagi áldozatot hozott azért, hogy a jövőben a katalán sztár csapatmezét viselhesse. Ugyanis a dél-amerikai kiválóság az Arsenalnál hetente 265 ezer fontot, vagyis évente körülbelül 16,1 millió euró bruttó fizetést kapott. A Barcelonával kötött 3 éves szerződés alapján viszont évente csupán 13 millió eurót keres majd, vagyis összesen 9 millió euróról mondott le annak érdekében, hogy a regnáló spanyol bajnok leigazolja őt. Az ugyanis ennél magasabb ért nem tudott és igazából nem is akart kínálni neki. Julián Álvarez leigazolását tehát végül nem sikerült tető alá hoznia ezen a nyáron a Barcelonának, ugyanakkor a katalánok korán sem tekintik lezártnak ezt az ügyet. Így tudja ezt például a Cadena Ser újságírója Santi Ovalle is, aki az El Larguero című műsorban beszélt arról, hogy legjobb tudomása szerint a Barca a következő átigazolási időszakok valamelyikében ismét megpróbálja majd megszerezni az argentin csatárt az Atletico-tól. Ovalle szerint a gránátvörös kékek azért is tudják továbbra is napirenden tartani az Álvarez leigazolásáról szőtt tervüket, mert azt a jelentős összeget, amelyet eredetileg egy világklasszis csatára tettek félre, végül nem használták fel, így az továbbra is a rendelkezésükre áll. Hasonló hírről számolt be Kemá Fuente is, aki szintén úgy értesült, hogy a Barcelona továbbra sem tett le a dél-amerikai támadó megszerzéséről. A probléma csak az, hogy szerinte az Atletico vezetősége a jövőben is ragaszkodni fog ahhoz az álláspontjához, miszerint a játékos csak akkor hagyhatja el a klubot, ha a kérője kifizeti a szerződésében szereplő 500 millió eurós kivásárlási árát.

0: finally.
1: Kedd este, nem sokkal az angliai Deadline Day utolsó pillanataiban pont került a nyár egyik leghosszabb és legnagyobb volumenű átigazolási szappanoperájának a végére, miután a Manchester City megszerezte a Chelsea-től Enzo Fernandest, aki 2031 nyaráig írt alá a 10-szeres angol bajnok csapathoz. Egybehangzó sajtóhírek szerint a City végül egy 125 millió fontos, vagyis átszámítva 145 millió eurós vételárban állapodott meg az esetében a londoni klubbal, amivel Enzo beállította az Alexander Isak által felállított brit átigazolási rekordot, aki tavaly ugyanekkora összegért igazolt le a Liverpool a Newcastle United-től. Nem mellesleg az argentin középpályás ezzel a transferrel egyszer s mint futballtörténelmet is írt. Ő lett ugyanis az első játékos, akiért pályafutása során kétszer is több mint 100 millió fontot fizettek, hiszen 2023-ban a Chelsea 107 millió fontért szerződtette őt a Benficától. Érdekesség, hogy a Chelsea végül annak ellenére is megnyitotta az ajtót a 25 éves klasszis távozása előtt, hogy végül senkit sem sikerült igazolnia a helyére. Noha a londoniak korábban kikötötték, hogy csak akkor engedik el Enzót, ha gondoskodni tudnak a pótlásáról. A fővárosiak erre a célra az AS Monaco erősítő Lamine Camarát, valamint az AS Roma francia középpályását Manu Koné-t szemelték ki, de végül egyikük leigazolását sem sikerült a határidő előtt nyilve ütniük. Éppen ezért a Chelsea akár ki is hátrálhatott volna a Man City-vel kötött szóbeli megállapodásból, ám ezt végül nem tette meg. Véletlenül azért, mert a klubvezetői belátták, hogy semmi értelme egy olyan játékost a csapatuknál tartani, aki máshol képzeli el a jövőjét. Tegnap egyébként napvilágot látott egy olyan pletyka, ami szerint a Chelsea mégiscsak igazolhat egy új középpályást a dél-amerikai pótlására. Ugyanis Santiago-nál a Foot Mercato újságírója az egyik X-en közzétett bejegyzésében azt állította, hogy értesülései szerint a londoniak felvették a kapcsolatot a jelenleg szabadon igazolható Jorginho Wijnaldummal. Ugyanakkor Fabrizio Romano nem sokkal később arról írt, hogy ennek a hírnek semmi valóság alapja nincsen, mivel ő azt az információt kapta a klub közeli forrásaitól, hogy a Chelsea terveiben egyáltalán nem szerepel a korábban a Liverpoolban és a Paris Saint-Germainben is megfordult 35 éves holland játékos leigazolása. A Manchester City pedig Enzo Fernandez mellett Illiman Ndiaye leigazolását is tető alá hozta a keddi zárónapon, akinek a megszerzéséhez szintén jó mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk a klub elöljáróinak. Ő az Evertontól érkezett a Cityhez, amely sajtóhírek szerint kereken 70 millió eurót fizetett a 26 éves szenegáli szélsőért, aki 6 évvel ezelőtt még az angol heted osztályban játszott. Ndiaye egyik legnagyobb erőssége egyébként a cselezés. Erre bizonyíték, hogy az előző bajnoki szezonban ő mutatta be a legtöbb sikeres cselt az Evertonban, szám szerint 73-at. A 32 PL meccsen jegyzett 6 gólja és 3 gólpassza viszont minden, csak nem elit szint.
2: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncessziókat. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség. Új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az öreg tó partján át Tatán. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét, derült ki Magyar Péter szombati Facebook bejegyzéséből. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki autópálya koncesszornak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az öreg tó partján át Tatán a Lovarda felé vezető út elejére, a Bláti iskola felőli kapu utáni útszakasz mellé. A tábla arra figyelmeztet, hogy a területen közlekedő járműveknek tilos megállni az útpatkán is, a levezető út mindkét oldalán. Szeptember 14-ig átmeneti türelmi időre figyelmeztetésben részesül az, aki nem tartja be a szabályt, de azt követően már büntetés jár a szabálytalanul parkolóknak. A területen az út végén az istálló előtt kijelölt parkolóhelyen tudnak megállni az autósok. És végezetül sport, bányásznap volt tegnap a Grosics Gyula stadionban is Tatabányán. Nem csak családi programok várták az érdeklődőket, de ingyenesen volt megtekintető a labdarúgók bajnokia is. Az Opus Tigás Tatabánya 2-2-es döntetlent ért el a szombathelyi királyesse ellen.
0: Időjárás.
1: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez még mindig a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, ahol természetesen sok érdekességgel találkozhatok a sportvilágából, főképpen a focira koncentrálunk az e héten történt Deadline Day események kapcsán. Sok átigazolás történt, innen-oda voltak érdekességek, hacacárék, harcok, meg minden, ami kell ilyenkor ebben a sportágban. Szóval erről beszélünk ebben az órában, miközben a Stray Kids dalát hozom nektek. Itt van az After You. Tartsatok velem, ez az Itzer!

Manchester City tehát csak az átigazolási időszak utolsó napján 210 millió eurót költött el erősítésekre, mindent egybevetve pedig végül 526 millió eurós költéssel zárt a nyarat, amiből 9 új játékost vett, melyek közül 2 is 100 millió euró fölötti összegért érkezett a klubhoz. Ezzel a City lett a legtöbbet költő egyesület a világon ezen a nyáron, megelőzve a Chelsea-t, amely 406 millió eurós kiadással végzett a vonatkozó rangsor második helyén. Ugyanakkor a londoni kékek az eladásoknak köszönhetően még így is körülbelül 40 millió eurós pozitív egyenleggel zárták a nyári transferidőszakot. A dobogó legalsó fokát pedig szintén egy angol csapat, a Tottenham Hotspur foglalja el, amely 366 millió eurót költött el a nyári transferablakban, mindössze 5 játékosra. A Premier League pénzügyi erejét pedig az is jól mutatja, hogy a költekezési rangsor első 10 helyezettje közül 8 is angol, valamint az is, hogy az első 10-ben még egy PL újonc, az Ipswich Town is megtalálható, amely még az FC Barcelonánál is több pénzt, egészen pontosan 220 millió eurót adott ki új játékosok szerződtetésére, amely összeggel a 9. helyet foglalja el a listán. Egyéb iránt a 20 angol élvonalbeli klub közül csupán 4 csapat, a Sunderland, a Bournemouth, a Crystal Palace és a Leeds United nem lépte át ezen a nyáron a 100 millió eurós határt a költekezés terén, az összes többi viszont igen. Az pedig már az RMC Sport számításaiból derül ki, hogy az angol élvonal együttesei együtt összesen 4 milliárd 90 millió eurót költött át ezen a nyáron a 100 millió eurós határt a költekezés terén, az összes többi viszont igen. Az pedig már az RMC Sport számításaiból derül ki, hogy az angol élvonal együttesei együtt összesen 4 milliárd 90 millió eurót költöttek el új játékosok vásárlására.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
5: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
6: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
7: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
6: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
7: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
6: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: helyzetbe hozunk. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig.
1: Hey, we're Shouse, and you're listening to our brand new single, Won't Forget You.

Borussia Dortmundnál fogja tölteni a 2026-27-es idényt az Arsenal egyik legnagyobb tehetsége, Ethan Embanéri, aki egy évre szóló, vételi opciót nem tartalmazó kölcsönszerződéssel került a BVB-hez, amely ezért 5 millió eurót fizetett a londoni klubnak. A német klubnak azért volt szüksége egy új támadó középpályásra, mert a nyáron leigazolt Janusz Konstantálias olyan súlyosan megsérült a csapat szombati Hamburg elleni bajnokián, hogy rá emiatt alsó hangon is legalább 6 hónapos kihagyás vár, ugyanis a görög tehetség előső tércalakszakadást szenvedett. Vagyis a Dortmund az ő helyettesítésére szerződtette a 19 éves Embanérit, akit a német klub a Sky Germany értesülései szerint már tavaly nyáron is meg akart szerezni. Igaz, akkor végleges átigazolással. Ez akkor végül azért nem sikerült neki, mert nem tudott megállapodni a vételáráról az Arsenallal, amely ezt követően kölcsönadta őt a 2025-26-os szezonra az Olympique Marseille csapatának.

komoly problémával kell szembenéznie a Juventusnak, ugyanis a La Gazzetta dello Sport értesülései szerint Kéfren Türem tért problémák miatt ebben az évben már biztosan nem állhat Luciano Spalletti rendelkezésére. A francia középpályás úgynevezett patellofemorális szindrómával küzd, ami miatt már jó ideje folyamatosan fájdalmat érez a térdében. Ezt a problémát az elmúlt hónapokban konzervatív kezeléssel próbálták megorvosolni a szakemberek, ami azonban hatástalannak bizonyult. Ez pedig arra késztette a játékost, hogy a világ egyik legismertebb tért specialistájához, dr. Bertrand Catti-Sanőrihez forduljon, aki miután hétfőn megvizsgálta a problémás térdét, műtéti beavatkozást javasolt. Türen pedig némi gondolkodás után beleegyezett abba, hogy megoperálják, dacára annak, hogy tisztában van vele, emiatt legalább 4 hónapos kihagyás vár majd rá, így őt legközelebb már csak 2027-ben láthatjuk ismét játszani. Ugyanakkor a Juventus vezetője a jelek szerint számoltak azzal, hogy Türemot akár hosszabb ideig is nélkülözniük kell majd. Máskülönben aligha igazolták volna le a transferidőszak utolsó pillanataiban a szenegáli középpályást, Pape Matar Sart a Tottenhamtől. Türem egyébként rövid időn belül már a második kulcsjátékos a Juventusnál, aki sérülés miatt hónapokra kidőlt a sorból. Így járt ugyanis a minap Kenan Yildiz is, akinek legalább 3 hónapot kell majd a partvonalon kívül töltenie, miután másfél héttel ezelőtt a Frosinone elleni idényító meccsen műtéti beavatkozást igénylő lábközép csonttörés szenvedett.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Gaz Ábrahám gazdaság fejlesztési programban. Vučić elnökből kormányfő lehet Szerbiában. Ezen a hétvégén rendezik meg a 76. Tatabányai bányásznapot. Már is mondom a részleteket, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Gaz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, melynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónap ezelőtt nyújtották be pályázataikat. Alexander Vučić, szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat és jelezte, amennyiben megkapja a kormányzó szerb haladás párt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul és minden eddiginél kisebb kormányt alakít. Azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és a várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését. Tataváros önkormányzata a Kőkúti Sasok DS-ével együttműködve ebben az évben is megszervezte a Válasz Sportágat elnevezésű eseményét, melyet ezen a héten rendeztek a Kőkúti Általános Iskolában és a Günther Aréna Városi Sportcsarnokban. A programot most is nagy érdeklődés kísérte, a gyerekek a délelőtt folyamán számos mozgásformát kipróbálhattak, a tánctól kezdve a karatén át egészen a súlyemelésig. És ezen a hétvégén rendezik meg a 76. Tatabányai bányásznapot. A 3 napos ingyenes rendezvény sorozat a hagyományos megemlékezések mellett koncertekkel, családi programokkal és vidám vásári hangulattal vár minden korosztályt a május 1-e parkban és környékén. A vasárnapi programok között ott szerepel az Arkidra és a Magna Cum Laude koncertje, illetve lesz ma tűzijáték is.
0: Időjárás.
1: Hideg front vonul át felettünk, mögötte a felhők megfogyatkoznak, így napos időig érkezik. Valamire való front a jövő hét közepén érkezhet térségünkben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: És I.S. Roland helyett ebben az órában is Bálint László a Zitzerben. Sportmagazinunk érdekességekkel és főképpen a foci Deadline Day eseményeivel foglalkozik ezen a napon. Itt tehát az utolsó órában is ne menjetek messzire, hiszen hamarosan egy újabb hasonló info jön. A Moonlight viszont már most rögtön zenél. Itt van a Can't Take My Eyes Off You.

Egy egészen megdöbbentő hír látott napvilágot a minap Franciaországban Kylian Mbappéval kapcsolatban. A Le Parisien című lap ugyanis úgy értesült, hogy a Real Madrid játékosát is célba vette egy bűnszervezet, amely híres és gazdag emberek elrablását tervezte. A lap információi alapján ezt a bűnszervezetet egy mindössze 18 éves fiatalember irányította, az őt körülvevő bűnözői kör pedig Mbappéval együtt összesen 26 személyt szemelt ki magának, mint lehetséges áldozatot. Erre akkor derült fény, amikor a bűnszervezet fejét egy másik bűncselekmény miatt nemrég letartóztatták, és a hatóságok átnézték a telefonját. Ezen találták meg ugyanis azt az előbb említett 26 nevet tartalmazó listát, amelyen Kylian Mbappé neve is szerepelt, mint emberrablási célpont. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a jelenlegi információk alapján Mbappé szerepeltetése ezen a listán önmagában még nem jelenti azt, hogy az ellene irányuló esetleges emberrablási terv már konkrét, előre haladott szakaszban járt volna. A nyomozás egyik legfontosabb feladata éppen annak tisztázása, hogy az egyes tervek milyen szintig jutottak el, és pontosan milyen szerepet játszottak bennük az ügy különböző gyanúsítottjai.

0: egy gyors étkezdei vagy strand ételhez nyúltak hozzá. Hogy lehet ebből az időszakból, ami azért Magyarországon elég hosszú ez a szünet, visszatérni a mindennapokba? Tehát, hogy kell-e egy fokozatosságot tartani, vagy mi lenne a tipped arra vonatkozóan, hogy hogy lehet a gyerekeket visszaszoktatni a úgymond normális étkezésre?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát biztos, hogy nem könnyű így több, talán 11 hét vagy mennyi a nyári szünet, szóval biztos, hogy nem könnyű visszaállni. Nem csak a gyerekek, hanem mi magunk étkezésére is érdemes figyelnünk. Hogyha nem is jut idő, hogy otthon együtt reggelizzünk egy hétköznap, de arra mindenképp figyeljünk, hogy csomagoljunk a gyermeknek reggelit. Ugye, hogyha úgy fizetjük be a gyermeket a közétkeztetésre, hogy háromszor étkezése van, akkor ez valahol valóban egy reggelit jelent, valahol 10 óra étet, ezzel nyilván tisztában vannak a szülők. Én azt gondolom, hogy az, hogy az első tanóra előtt, ha nem is sikerül megreggelizni, de egy tartalmas folyadék legyen a gyermeknél. Ez lehet egy ivójoghurt, vagy a termoszban egy kis kakaó, tehát hogy valamilyen tartalmas folyadék. A legtöbb suliban vagy az első, vagy a második óra után van azért egy hosszabb szünet, ami úgymond a reggeli, vagy a 10 órainak a szünete. Itt mindenképp úgy csomagoljunk a gyereknek, vagy hogyha nem sikerül és belépünk a legközelebbi boltba vagy pékségbe, hogy arra figyeljünk, hogy mindenképp legyen a reggeliben valamilyen szénhidrát, és mindenképpen legyen folyadék. És itt a szénhidrát alatt nem feltétlenül a cukros dolgot értem. Ha a helyzet úgy hozza, akkor nyilván jó lesz egy túrosbottyú vagy egy kakaós csiga, de hogy ne legyen órákon keresztül üres gyomorral a gyermek. De próbáljunk meg azért legalább egy korpás kiflét, magvas zsemlét, teljes kiörlésű kenyeret. Tehát most már olyan széles a paletta, hogy szerintem mindenki megtalálja a neki tetszőt. Ebben mindenképpen tegyünk valamilyen állati eredetű fehérjét, tehát akár egy szelet sovány felvágottat, egy sajtot. Hogyha van időnk esetleg készülődni, akkor kehetünk bele egy házi készítésű túrókrémet, vagy egy tojáskrémet. Tehát, hogy valamilyen állati eredetű fehérje mindenképp legyen a szendvicsbe, és mindenképpen tegyünk valamilyen zöldséget. Érdemes megbeszélni, meg nyilván tudjuk, hogy a gyermekünk mi az, amit fog fogyasztani, de azért azt gondolom, hogy egy uborka, vagy egy pár falat paprika, tehát, hogy valami kis zöldség legyen mellette. Folyadéknak teljesen jó a csapvíz. Ha van időnk, akkor én azt gondolom, hogy érdemes azért egy teát lefőzni reggel. Egy kis mézzel, egy kis citrommal nyugodtan be lehet ízesíteni. Azért egy langyosabb, melegebb folyadékot szerintem szívesebben fogyasztunk a reggeli órákban. Hogyha a gyermekünk reggelizik a suliban, de mondjuk 10 órait rakunk neki, akkor ott szerintem elegendő valamilyen gyümölcs, nyilván olyan, amit kényelmesen el tud fogyasztani, tehát hogy összekockázhatunk egy almát, egy körtét, barackot, tehát hogy most még azért szerintem elég széles a paletta. Tehetünk mellé mondjuk egy műzliszeletet, vagy egy ilyen zabrudit, vagy valami olyan kekszet, aminek van egy kis rostartalma. Arra azért figyeljünk, hogy aminek magas a cukortartalma. Tehát én nem gondolnám, hogy mondjuk egyszerű háztartási kekszet, vagy cukorkát, nyalókát, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon tömény, tényleg üres kalóriát tartalmazó cukros dolgokat ne pakoljunk. Ugyanezt gondolnám mondjuk egy cukrozott üdítőről, vagy akár a szörpök higításáról. Nem annyira tartom az egészségünk szempontjából előnyösnek. Nyilván egyszer-egyszer belefér, de rendszeresen ezt csomagoljuk a gyermeknek.
0: Ez egyébként sejtésem szerint, hogyha a szervezetet nézzük, gondolom hamar esetleg felviszi a vércukrot, és utána meg hamar visszaesik, ami lehet, hogy mondjuk egy iskolába úgy hat a gyerekre, hogy először mondjuk van energiája, utána pedig nem lesz mondjuk folytatni a napot.
1: Igen, ez így van, tehát hogy ami egyszerű cukrokat tartalmaz, ugye ezeket nagyon könnyen megemésztjük, és nagyon könnyen megemeli a vércukrunkat. Nyilván vannak olyan helyzetek, mondjuk egy fizikai teljesítmény, egy sportteljesítmény előtt van helye bizonyos egyszerű cukroknak, de ne erre építsük a 10 órait, illetve te tényleg azért hívjuk ezeket üres kalóriáknak, mert beviszünk úgy több száz kalóriát a szervezetbe, hogy ez mellett nincs fehérje, nincs szénhidrát, nincs rosttartalom, nincs vitamin, tehát hogy az adott kalóriára eső egyéb más tápanyag pedig nem lesz benne ezekben az élelmiszerekben.
0: Itt azért említetted a zöldség fogyasztását, ugye azt tudjuk a gyerekekről, hogy szoktunk ezzel jönni, hogy a brokkolit, vagy éppen nem tudom, van, aki például a paradicsomot nem szereti, De hogy tudunk ezeken átlépni, vagy esetleg hogy tudjuk megszeretetni a gyerek?

0: kell a zöldségeket, mert azt gondolom, hogy nem fontosabbak, mint a gyümölcsök, de nagyon fontos részei az étkezésnek ahhoz, hogy egészségesen tudjunk élni.
1: Hát az mindenképpen fontos szerintem, hogy mi magunk is példával járjunk elől, tehát hogy azt úgy nehéz elvárni szerintem a gyerektől, ha mi magunk sem eszünk zöldséget, gyümölcsöt. Én azt gondolom, hogy ha időnk, energiánk engedi, akkor igenis vigyük el a gyermeket a bevásárláshoz, tehát hogy lássa ő is, hogy miket lehet venni a boltba, lehet, hogy valamelyik gyümölcs vagy zöldség pont így fog neki megtetszeni. Tehát, hogy én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes egyszer-egyszer bevonni őket a vásárlásba, és ugyanígy, hogyha van időnk meg energiánk, akkor egy egyszerűbb étel, ital elkészítésébe szintén érdemes bevonni. Hogyha nagyon nem akarodzik a gyümölcs meg a zöldség, akkor azért én azt gondolom, hogy aki vezet háztartást, nyilván mindenkinek megvannak a maga ötletei meg a fortéjai. Én szerintem az egyik ilyen a krémlevesek, ami így tényleg, hogy akkor esetleg azt is mondjuk megeszi a brokkolit krémlevesbe, hogyha úgy egyébként nem. Tehát mondjuk a krémlevesek, aztán szerintem ilyen azért a rakott étel is. Tehát amikor van mellette egy kis hús, egy kis rizs, vagy bulgur, és nem csak a zöldség dominál, aztán ugye egy kicsit tudunk még úgy is csalni, hogy mondjuk belekeverjük, tehát egy palacsinta tésztába bele tudunk keverni egy kis almát, vagy egy kevert tésztába is nagyon jól elnyeli mondjuk egy reszelt cukkinit, vagy bármilyen más gyümölcsöt, vagy zöldséget. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy érdemes ezeket egy kicsit így kegyesen cselezni vele, vagy fasírozottba is bele tudunk egy kis zöldséget még csempészni. Szóval, hogy egy kicsit a boltba, egy kicsit a készítésbe belevonni, én semmiképp nem erőltetném, tehát hogy arra szerintem érdemes figyelni, hogy ne jutalmazzunk, vagy büntessünk étellel, és hogy ne ez legyen a központi, hogy akkor igenis meg kell enni. Nyilván ma már nem annyira könnyű, mert olyan széles a boltokban a paletta, és annyi lehetőség van választani, meg visszautasítani, hogy nyilván, hogyha van gondja a gyermeknek az étkezéssel, akkor nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Ez igaz abba az irányba is, hogyha nagyon válogat és nagyon egyoldalúan étkezik, és igaz ez akkor is, amikor muszáj kontrollt tartani, mind minőségben, mind mennyiségben, mert ha így körülnézünk a környezetünkben, akkor azért szerintem mindenki tapasztalja, hogy az egészen piciktől az egészen idős korosztályig egyre több a túlsúly és az elhízás, és ugye ez nem csak esztétikai szempontból okozhat gondot, hanem valóban egészségi, betegségi kockázata van, akár a szívérendszeri, akár a mozgásszervi, tehát hogy mindenféle szempontból előbb-utóbb van valamilyen következménye az egészségünkre nézve.
0: Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor mindenkinek jó tanévet kívánunk.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és mindenkinek kitartást, igen.

0: környezetünk.
1: A héten elkezdődött az iskola, óvoda, így újra nagyobb forgalomra lehet számítani reggelente és délután is, ezért nem árt a figyelem és türelem. Erről beszélgetett többek között Racsné Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével Nemes Kitti.
2: Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a vendégem, és egy igen aktuális témával kezdünk, hiszen elkezdődött az iskola, úgyhogy nem csak a gyermekeknek kell visszaszokniuk az iskolába, hanem a szülőknek, meg úgy nagyjából a társadalomnak, hogy ismét nagyobb a forgalom, ismét többen vannak mindenhol, úgyhogy ezzel kapcsolatban a rendőrség mire hívná fel a figyelmet, mondjuk kezdjük itt a közlekedéssel kapcsolatban.
3: Megnövekedett forgalomra kell számítani a következő napokban az iskolák, óvodák környékén. Ugye ez a szorgalmi időszakban nem annyira meglepő, de a hosszú nyári szünet után vissza kell mindenkinek szoknia erre az új időszámításra. Remélhetőleg a szülők már a nyári szünet utolsó napjaiban a gyerekekkel elbeszélgettek erről, főleg azokkal a gyerekekkel, akik már egyedül járnak iskolába. Fontos, hogy ilyenkor újra átbeszéljék a legalapvetőbb közlekedési szabályokat, hogyha valaki busszal jár, akkor fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a busz takarásából soha ne lépjen az úttestre. Ha késésben van, soha ne fusson a busz után, ne rohanjon át az úton, inkább késsen egy pár percet, mint hogy baleset áldozatává váljon az iskolába menet vagy hazafele jövet. Hogyha valamelyik gyerek kerékpárral, rollerrel megy iskolába, akkor erre is érdemes egy pár percet szánni, átnézni a kerékpárnak az állapotát, meg vannak-e a kötelező tartozékok, a bukósisak, roller esetén a védőfelszerelés rendelkezésre áll, és csak ezzel engedjék el a gyerekeket, illetve hát még a diákoknál, ami nagyon fontos, az a mobil használat menet közben. Hogyha kerékpárral, rollerrel közlekednek, akkor semmi esetre se használjanak mobiltelefont, de a gyalogos közlekedés során is ez egy balesetveszélyes helyzetet idézhet elő, hiszen nem a környezetre és a közlekedésre figyelnek oda a gyerekek, hanem a telefonjukra.
2: Nyilván a legkisebbek is, az elsősök is megkezdik az iskolát. Mindig ezt szoktuk mondani, hogy ilyenkor az iskolák környékén azért nagyobb a forgalom, főleg reggelente, és ugye mindenki az ajtóban szeretné letenni a gyermekét, de próbáljunk meg erre figyelni, hogy ne tömörüljünk ott az iskola kapujában.
3: Mindenki induljon el időben, mert azért ennek az oka nagyon sokszor a sietség, hogy az utolsó pillanatban indulnak el a szülők, és éppen hogy kiteszik a gyereket az iskolánál, már rohannak tovább. Ha egy 5 perccel előbb el tudnak indulni, akkor belefér az, hogy egy pár utcával arrébb álljanak meg. Tényleg próbáljuk meg elkerülni a tumultust az iskolák közvetlen környezetében, illetve hogyha olyan forgalmas út mellett, úttest mellett van az iskola, akkor fontos az, hogy a gyerek ne az úttest felé szálljon ki az autóból, hanem a járda felé, és hát mindenkitől azt kérjük, hogy legyenek körültekintőek és türelmesek az elkövetkező napokban, hiszen mindenki türelmét próbára fogja tenni az iskola kezdés. Nyáron megszoktuk azt, hogy egy picit talán a reggeli délutáni órákban csökkent volt a forgalom, nem egy időpontra összpontosult a nagy tömeg, hát ez most a következő napokban egészen biztosan nem így lesz, tehát mindenki nagyon figyeljen oda saját magára is, hogy tartsa be a szabályokat, illetve a közlekedés többi résztvevőire is figyeljen.
2: Hát itt vagyunk Tatabányán, úgyhogy nem hagyhatjuk ki a sorból az M1-es autópálya munkálatait, ami nyáron is tartottak és még tartanak. Itt is fontos, hogy ott, mivel váltakozó korlátozások vannak, számítsuk bele, ahogy te is mondtad, hogy időben induljunk el, vagy talán válasszunk egy alternatív útvonalat, hogyha a gyermeket mondjuk messzebbről szállítjuk ebbe a térségbe.
3: A menetidőben mindenképpen bele kell kalkulálni, hogy az M1-es autópályán most a bővítési munkálatok miatt bármely napszakában előfordulhatnak torlódások, tehát ha valakinek fontos az időfaktor, akkor inkább válasszon alternatív útvonalat, vagy indulás előtt nézze meg, hogy milyen az aktuális közlekedési helyzet, és ami nagyon fontos, hogy ne rutinból közlekedjenek, tehát hogyha valaki akár napi szinten is az M1-es autópályán halad, nincs kizárva, hogy előző nap még nem találkozott korlátozással, másnap ugyanazon a helyszínen már van, tehát figyeljék az előjelző táblákat, figyeljék a forgalmat, illetve a követési távolság betartására mindenképpen figyeljenek oda az autópályán.
2: Amiről még érdemes beszélni, én ahogy látom a legfrissebb előrejelzést, valószínűleg a szeptember is szárassággal kezdődik, ami azt jelenti, hogy a gyermekek már az iskolában lesznek, de még lehet, hogy meleg idő lesz, a szokásosnál melegebb. Nyilván ez a koncentrációt is befolyásolhatja, és így ugye mondjuk a gyalogos átkelőknél, illetve amire még felhívhatnánk a figyelmet, hogy vigyázzanak az értékeikre, mondjuk itt a tömegközlekedésnél, tehát a táskájukat azt mindig ellenőrizzék le, hogy be van-e húzva rajta a cipzár, tehát hogy figyeljenek oda az értékeikre.
3: Főleg azoknál a gyerekeknél, akik most kezdik a buszozást az iskolában, nagyon fontos tisztázni ezeket a szabályokat. A táskát mindig az ölükben tartsák, ne tegyék le az előttük lévő ülésre, ne tévesszék szem előtt. Az értékeikkel ne hivalkodjanak, tehát a nagyértékű mobiltelefont ne vegyék elő a buszon, ne tegyék le a mellettük lévő ülésre. A táska belső zsebében tárolják a telefont, a pénztárcát, a lakáskulcsot, tehát ezekre nagyon fontos felhívni a figyelmet, illetve igen, az autósoknak azért fokozott figyelemmel kell lenni a következő napokban, a gyerekeknek is vissza kell rázódni az iskolai környezetbe, jobban elfáradnak az első pár napban, kevésbé tudnak odafigyelni, koncentrálni, alig várják, hogy már hazaérhessenek, tehát lehet, hogy figyelmetlenebbül lépnek az úttestre, tehát annak ellenére, hogy a gyerekek figyelmét is fel kell erre hívni, talán a gépkocsi vezetőknek a felelőssége még nagyobb, hiszen mi vagyunk a felnőttek, nekünk kell a gyerekek biztonságát garantálni, tehát iskolák környékén, gyalogos átkelő helyek előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a gyerekek nem lépnek le figyelmetlenül, és adjuk meg számukra az elsőbséget, ami jár nekik.
2: És ugye, ha várunk egy 5 másodpercet, akkor valószínűleg semmi nem múlik rajta. A másik fontos témánk, ugye, amiről már a biztosítási társaságok és mindenki beszámolt róla, hogy az őszek párzása zajlik, és emiatt ugye a közlekedésben az erdő környékén óvatosabban kell közlekedni, illetve majd jön a szarvasoknak az időszaka. Itt ezzel kapcsolatban milyen fontos dolgokra hívná fel a figyelmet a rendőrség?
3: A vadelütéseket nagyon nehéz elkerülni, tehát minden óvatosság ellenére is előfordulhat, hogy vaddal találkozunk az úttesten, de nagyon fontos az, hogy erre felkészüljünk, tudjuk azt, hogy ebben az időszakban erre figyelni kell. Főleg, ahol vadveszélyt jelző tábla van, ott szükséges a nagyobb odafigyelés, hogyha azt tapasztaljuk, hogy átfut előttünk egy vad, akkor lehet rá számítani, hogy őt több is fogja követni, tehát lassítsunk, folyamatosan pásztázzuk az úttest szélét, hogy esetleg a fák mögül nem készülnek-e kifutni az úttestre. A sebesség helyes megválasztása nagyon fontos ebben az időszakban. Sokan beszereznek vadriasztó berendezést az autóba, ami persze nem biztosít teljes garanciát, de egy védőfaktor lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy felkészüljünk rá, hogy ebben az időszakban találkozhatunk vadakkal, a sebesség megfelelő megválasztásával pedig próbáljuk meg elkerülni a vadelütéseket.
2: Hogyha sajnos valaki belefutott szó szerint ebbe, hogy elütötte a vadat, mi ilyenkor a teendő, mert ezt szerintem lehet, hogy sokan nem tudják.
3: Ami a legfontosabb, hogy az elütött vadat nem lehet elvinni, tehát nem rendelkezhet vele az, aki elütötte. A 112-es segélyhívón a hatóságokat értesíteni kell, a vadásztársaság fog majd az állatról gondoskodni, illetve természetesen, hogyha személyi sérülés is történt, akkor a rendőrségnek is teendője van ez ügyben, illetve hát azt azért tudni kell, hogy egy vaddal való ütközés sokszor az autóban is olyan kárt tesz, hogyha a sofőr nem is sérül meg, de lehet, hogy olyan károsodása van az autónak, hogy nem is tud az illető vele tovább menni.
2: Szürkületben tényleg nagyon kell figyelni, mert talán az az időszak, amikor hiába pásztázzuk talán az út melletti részt, ameddig mondjuk a reflektorfény meg nem világítja, valószínűleg nem fogjuk látni, és szoktuk mással kapcsolatban, a gyorshajtással kapcsolatban, vagy bármivel ilyen sebesség megválasztásával kapcsolatban, hogy attól, hogy annyi van kiírva, attól még nem kell annyival menni. Tehát, hogyha van egy ilyen szakasz mondjuk erdő mellett, lásd mondjuk a Tarján felé vezető utat, hogyha már itt a Vármegyében járunk, akkor inkább menjünk sokkal lassabban, mint hogy aztán valami baj történjen.
3: Igen, ez egy nagyon hasznos tanács, hogy ugye pont ezért vannak az előjelző táblák, hogyha valaki mondjuk nem is ismerős az adott környéken, vagy nem találkozott még vaddal, akkor is tudja azt, hogy ilyen szempontból ez az útszakasz veszélyt jelenthet, veszélyt hordozhat magában, tehát a tábla nem véletlenül van kitéve. Ahogy mondtad, kifejezetten a szürkületi időszakban nagyon fontos a sebességnek a csökkentése. A figyelem, ugye itt is a követési távolságot azért megemlíteném, mert hogyha valaki a sor elején lassabban megy, annak valószínűleg megvan az oka. Tehát egy ilyen útszakaszon, ahol táblával jelölik, hogy vadra lehet számítani, hogyha előttünk lassan mennek, akkor ne kezdjünk bele előzésbe, illetve hát a fényszóróknak a használata is most már azt gondolom, hogy aktuális, nem csak emiatt, nem csak ebben a témában, hanem úgy alapvetően a láthatóság szempontjából, hiszen már tapasztaljuk, hogy reggel később világosodik, este korábban sötétedik, tehát fontos, hogy mindenki az autójának a világító berendezéseit nézze át, a fékberendezéseknek az állapota is nagyon fontos, hiszen hogyha egy vadat észlelünk és hirtelen fékezünk, akkor nem mindegy, hogy a fékek milyen állapotban vannak és mennyi idő után tudunk megállni.
2: Tehát mondhatnánk azt is, hogy türelem, türelem, türelem, és köszönjük szépen nagyon a hasznos tanácsokat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: környezetünk.
1: Egyre több elektromos roller jelenik meg az utakon, amelyek használata nagy odafigyelést igényel. Mindezek mellett azonban oda kell figyelni a tűzveszélyre is, hiszen többször vonultak már ki a tűzoltók ilyen jellegű tűzesetekhez. Erről és a kémények tisztításával kapcsolatos tudnivalókról beszélgetett Hittaller Andrea, Körtvéfáji Dina tűzoltófőhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
2: Ma már nagyon sokan közlekednek elektromos rollerekkel, és amellett, hogy ugye a rendőrség mindig felhívja a baleset veszélyre a figyelmet, azért nektek is szokott ez problémát okozni, hiszen vannak olyan esetek, amikor kigyulladnak ezek az eszközök. Miért gyullad ki gyakran?
3: Igen, ez valóban így van, egyre több elektromos roller tűz miatt vonulnak a tűzoltók a megyében is. A legtöbb elektromos roller a jármű sérülése miatt nem megfelelő használat miatt, illetve hogyha alul méretezett az elektromos rendszer, és onnan töltjük, akkor tud kigyulladni.
2: Mire érdemes odafigyelni?
3: Hogyha az elektromos rollerünk mondjuk leesett valahonnan, koccantunk vele, sérült, beázott, akkor pár napra helyezzük éghető anyagoktól távol, és ne használjuk, mert az akkumulátorban a sérülésekből adódó kémiai folyamatok akár napokig is eltarthatnak, és később is keletkezhet tűz.
2: Hogyan töltsük biztonságosan?
3: Ugye az első töltés előtt még ellenőriztessük a villamos hálózatot, és akkor ki fog derülni, hogy bírni fogja-e a hálózat, ha arról töltjük. Töltéskor pedig ne használjunk hosszabbítót. Hogyha a töltő vagy a kábel sérült, akkor ne töltsük vele, illetve ne hagyjuk éjszakára a töltőn a rollert. Hogyha hosszabb ideig nem használjuk, akkor az a legbiztonságosabb, hogyha az akkumulátort körülbelül 30%-ra feltöltjük és úgy tároljuk.
2: Mit tegyünk akkor, hogyha kigyullad?
3: Hogyha a lítium-ion akkumulátor kigyullad, akkor fehér füst áramlik belőle. Ez egyébként rendkívül mérgező, és néhány másodperc alatt telíti a szobát. A belégzése az káros, és akár eszméletvesztést is okozhat. Aztán, amikor a füstölés megszűnik, akor szúróláng keletkezik, ami mindent meggyújt maga körül. Az égő akkumulátorokat egyébként a leggyorsabb vízzel eloltani, de ha a láng a légés megszűnt, akkor is mindenképpen hívjuk a 112-t, értesítsük a tűzoltókat, és ők fognak tudni nekünk segíteni.
2: Amiről még fontos beszélni így nyáron is, hogy ugye már ilyenkor is lehet a kéményeket ellenőriztetni, mikor érdemes hívni a kéményseprőket?
3: Kéményseprőket érdemes lehet akár már a nyár folyamán hívni, de a fűtési szezon előtt mindenképpen tegyük ezt meg. A nyáron egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, akkor könnyebb időpontot egyeztetni, kevesebbet kell várni, de még azért most sem vagyunk elkésve. Nagyon fontos, hogy a kémények egyébként megfelelő állapotúak legyenek, hiszen ezen múlhat a saját és a családunk biztonsága is.
2: Kinek ingyenes?
3: Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan, csak a társas házakhoz. Ha családi házban élünk, akkor időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és a szükséges a tisztítás is díjtalan. Időpontot egyeztetni online is tudunk a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon, illetve hogyha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, akkor az 1818-as telefonszámot kell hívni, és a telefonos menüben pedig az 1-es, majd a 9-es, és végül újra az 1-es számot kell megnyomni. Azok a családi házak, amelyeknél gazdálkodó szervezet székhelye van, telephely, fióktelepként van bejegyezve, nem a katasztrófavédelem kéményseprői fogják ellenőrizni, ezt kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint.
2: De mi a teendő felújított kémények esetében, vagy hogyha új fűtőeszközünk van?
3: Ha valahol új fűtőeszköz kötöttek a kéményre, felújították a kéményt, az csak akkor használjuk, hogyha egy kéményseprő a helyszínen járt, és egy műszaki vizsgálat során ellenőrizte, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki róla, így tudjuk majd biztonsággal használni a kéményt. Ennélkül a kémény használata tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást pedig az előbb említett webes felületen lehet megrendelni, vagy az 1818-as telefonszámon. Fontos még elmondani azt is, hogy a biztonságunk érdekében szerezzünk be füst- és szénmonoxid érzékelőket is az otthonunkba.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.

0: a hét sporteseménye.
1: Nyugodt körülmények között indítják a területi labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idényét. Az utánpótlásról és a megyei MB-s klubok céljairól is beszélgettünk Kéner Lászlóval, a Magyar Labdarúgó Szövetség 16 éve regnáló területi igazgatójával, Rédl Ádámmal együtt.
2: Sokszor kérdezik, hogy nem monoton, hogy 16 évet csinálni valami, de egyrészt ezt szeretem is csinálni, de ez az életem. Másrészt meg mindig új kihívások vannak. Nem gondolta az ember, amikor kineveztek 11-ben, hogy nem csak a labdarúgással kell foglalkozni, de bejött 2020-ban a Covid, aztán 22-23 energiaválság, most a vízhiány, úgyhogy nagyon sokrétű
3: terület. Mindig van megoldandó.
4: Igen, hát mindig van kihívás, bár ezek azért olyanok, amik szerintem nem feltétlenül hiányoznának amúgy az életetekből, nem?
2: Hát igen, azért jobb lenne, csak azok már foglalkozni.
4: Igen, viszont most például ezt a vízhiányt egészen jól sikerül kezelni, meg azt mondtad, hogy egészen jó statisztika van itt például a furt kutak arányában, ugye itt, hogyha a megyei futballt nézzük.
3: Tehát, 60-ból hánynak nincs?
2: Hát kb. 60 egyesületből 7 jelzett vissza, hogy ivóvízzel tud csak locsolni. Többinek egyébként a furtkut úgy néz ki, hogy megoldott. De hát látjuk majd, hogy a jövőben valószínűleg erre kell fókuszálni, hiszen a klíma nem fog nagyon változni, csak ennél még lehet, hogy rosszabb lesz. És segíteni kell azokat az egyesületeket, ahol adott esetben ivóvízből locsolnak. Nyilván költséghatékonyabb egy kút is, meg hát mindig az adott helyzethez igazodnunk kell.
3: Vagy átállni is strand focira, nem? Mint a kézilabdában. Ja. Sivatagi körülmények között.
4: Az úgy bajos lenne így évközben. Mielőtt itt rákanyarodunk a 26-27-es szezonra, ami előtt állunk, egy picit értékeljük azt, ami mögöttünk van. Mennyire volt eredményes, illetve sikeres a 2025-26-os idény itt a megyei foci szempontjából? Sikerült úgy lehozni, ahogy azt mondjuk előtte elterveztétek?
2: Ja, azt gondolom, hogy a nyugodt kiegyensúlyozott év volt. Szerencsére a mérkőzéseken történt atrocitások is elkerültek bennünket. Viszonylag a fegyelmi tekintetében is most alacsonyabb volt a szabálytalanságok, mint az elmúlt években. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, hogy az első helyezett, aki megnyerte egy egyes bajnokságot, a Sári Sápő följutott. Az MB3-ban szintén egy sikernek tudható a vármegyei labdarúgásba. Úgyhogy összességében elégedett vagyok.
3: És most mi a helyzet akár egy utánpótlás fronton is? Engem az érdekel nagyon, hogy érzitek-e annak a hatását, hogy most azért egész nyáron a fociról szólt minden, tehát VB, akkor a szoboszlai is hírek, tehát hogy folyamatosan mindenki a fociról beszélt, ilyenkor van egy ilyen nagyobb löket, még a Kólámon is focisták vannak.
2: Igen, szokott lenni, de egyébként ezt inkább a válogatott eredményén szoktuk látni, hogyha megy a válogatottnak mondjuk és kijut egy Európa bajnokságra, akkor általában a csapatoknak a visszajelzései alapján több gyerek kezd el érdeklődni, telefonálni, vagy illetve nyilván a szülő, hogy gyerekét vihesse focizni, és ezzel ad egy nagyobb löketet.
3: De még mindig ez a sláger, nem? Tehát, hogyha valaki igazából ott szeretne a nagyok között játszani, akkor mondjuk kezdésnek ez egy tök jó lépés.
2: Igen, abszolút jobb lépés. Hát nyilván a városokban, ahol mondjuk körzetközpont van, vagy tehetségközpont, ott nagyobb a lehetőség, meg előnyben vannak a klubok, de mondjuk egy 7 éves, 5 éves, 6 éves kisfiú nyugodtan kezdheti el a faluba a focit. Nyilván nem lesz mindenkiből élvonalbeli labdarúgó, úgyhogy de mozog, gyerekek között van, barátok között van, és az nagyon fontos a közösségépítés szempontjából.
4: Igen, és hát ugye erről pont múltkor beszélgettünk, úgyhogy tudod, az a bizonyos piramis elv. Aha. Ugye nemrég a Nagy Ricsiék jártak itt, ugye a TSC, a labdarúgó tehetségközpont kapcsán, és akkor ugye pont szóba került ez a bizonyos piramis elv, hogy ugye a kis klubok, ugye a grassroots rendszer, a körzetközpontok, a tehetségközpontok és az akadémiák, amik tényleg ilyen piramisszerűen épülnek egymásra.
3: Meg egyébként mondott az előző órában a Szeles Viktor a Cselgáncsal kapcsolatban egy gondolatot, ami most itt én elkezdtem gondolkozni, hogy minden szülő tudja a gyerekéről azt, hogy inkább csapatjátékos, vagy inkább ilyen egyéni sportban lesz jó. A focisták mind csapatjátékosok? Vagy aki nem, az kapus lesz. De az is csapatjátékos, persze.
2: Nem, hát elvileg csapatjátékosnak kell lenni nyilván, hiszen másik 10 játékos rajtad kívül.
3: Nem tudom, nálunk mindig megvolt a pályán az, aki soha nem passzolt. Tehát aki mindig azt mondtuk, hogy önzőzik.
4: Ilyen mindig van.
2: Ez
3: mindig megvan?
4: Persze, pláne kiskorban.
3: Akar lőni, nem?
4: Hát, különösen kiskorban ez jellemző, de aztán ez azért folyamatosan változik.
3: Én az voltam, aki beállt a kapu elé, és vártam, hogy a lábamra rúgják a labdát, és akkor nagyon gólerős voltam.
4: Igen, ezt úgy, ez a...
3: Ezt úgy hívják, hogy
4: de nem akartam így mondani, te a rúgós focinak az élő változatát próbáltad megtestesíteni. Igen, hát ha már így egyébként szóba hoztad azt, hogy ugye sikerült ez a feljutás az MB-s osztályba, mennyire tapasztaljátok azt, hogy mondjuk akár a közvélemény egy kicsit felületesen mondjuk arról ítéri meg egy megyének a labdarúgását, hogy hány MB-s csapatot tud adni? Azért az jobban kirakatban van szerintem, mint a megyei foci.
2: Mindenképpen fontos az, hogy hány MB-s csapatunk van. Nyilván az húzza magával az egész megyének a labdarúgását is. Nyilván azért szívfájdalmam, hogy mondjuk egy MB2-es csapatunk nincsen. Most az MB1-re nem is beszélek, mert ott már olyan költségvetés kell, hogy tényleg az már összetettebb dolog. De azért egy MB2-es csapatunk el kéne állít a jövőbe.
3: Messze vagyunk egyébként már, hogy olyan értelemben, hogy ugye most az MB3 megvan. Nem lehet ez egy következő lépcsőfok, vagy azért ez még sok-sok lépcsőfok?
2: Hát nyilván azért egy, a magasabb osztály az MB2 az egy nagy ugrás, de én nekem most azt prognosztizálom, hogy azért a mostani bajnokságban az MB3-ban a Dorog meg a Tatabánya azért ott az első háromban lesz, és bízom benne, hogy a bajnoki címért fognak menni, úgyhogy van esély esetleg arra, hogy a jövőben lesz MB2-es csapatunk.
4: És bízunk benne, hogy ennek a költségvetési háttere is meg lesz, mert azért valljuk be, hogy manapság már egy MB2-es csapathoz is egy nagyon-nagyon komoly költségvetés dukál.
3: De egyébként, bocsánat, most ez egy teljesen laikus kérdés, de hogyha feljutod a csapat, akkor az kötelező következő lépés kell, hogy legyen, hogy vásárolni játékosokat? Tehát nem lehet abból megoldani, akikkel feljutottál?
2: Nehéz, ugye ez magasabb szint, most már egy MB2, nyilván ugyanazzal a kerettel nem lehet neki vágni. Voltak, akik próbálkoztak vele, de aztán gyorsan vissza is.
3: Tehát akkor már be kell vásárolni.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: Ez volt a köztéradása 2026. szeptember 6-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Roland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert!
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este

0: sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
3: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok mindenkinek, szép vasárnapot. Elkezdődött a szüret, ami veszélyekkel is járhat. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik, Bányász napi foci meccset is rendeztek szombaton Tatabányán. 2026. szeptember 6-a vasárnap este van, a mikrofon mögött Szabó István, és ezek a hírpercek. Jövök a részletekkel. Elkezdődött a szüret, ami veszélyekkel is járhat. A gondatlanság és a figyelmetlenség miatt minden évben több haláleset vagy baleset következik be országszerte mustgázmérgezés következtében. Hogy mi is az a mustgáz és mire figyeljünk oda, arról Körtvéfáj Dina tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője beszélt rádiónknak. Körtvéfáj Dinát hallják.
4: A mustgáz a must erjedése során felszabaduló széndioxid, ez egy színtelen és szagtalan gáz. Ugye a levegőnél ez körülbelül másfélszer nehezebb, tehát a mélyebb területeken, például a pincékben, a föld közelében terül el, itt összegyűlik, a levegőt pedig kiszorítja, ezáltal oxigénhiányos állapotot okoz. Otthonunkban elsősorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik, amikor a cukor elbomlik, akkor etilalkohol és széndioxid, vagy más néven mustgáz lesz belőle. A széndioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hatni fog a központi idegrendszerre, aminek a jel a szédülés, hányinger, mentális zavar. Az utóbbi ez azért jelent különösen nagy veszélyt, mert ha még fizikailag képesek is lennénk menekülni, a szellemi funkciók zavara meg fogja akadályozni azt, hogy elhagyjuk a helyiséget. Ezek a balesetek egyébként megfelelő körültekintéssel, elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének. Ugye javasolt ennek érdekében a pincék megfelelő szellőztetése, a hordókat lehetőség szerint nagy térben helyezzük el, illetve használjunk gázérzékelő riasztó berendezést. Ugye van ez a jól ismert gyertyás módszer, ennél az előbb felsoroltak mind egyébként hatékonyabbak, de hogyha csak gyertya áll rendelkezésünkre, akkor az égő gyertyát tegyük egy lapát, felmosófára és a lábfej magasságában tartva menjünk le a pincébe. Ez azért fontos, mert a kéz magasságában még lehet annyi oxigén, ami elegendő ahhoz, hogy a gyertya égjen, a légzéshez viszont kevés lesz. Gyakori probléma az is, hogy a balesetet szenvedő ember segítségére megfelelő védelem nélkül próbálnak sietni, azonban a másik segítségre siető ember is könnyen áldozat lehet így. Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak és kizárólag légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. Hogyha azt látjuk, hogy valaki jó eséllyel mustgázt lélegzett be, ennek az áldozatává vált, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-t, és a tűzoltók biztonságosan fognak tudni neki segíteni.
3: A tatabányai közgyűlés elfogadta a városi térfigyelő kamerarendszer szakmai felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót és a további fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat. A rendszer az elmúlt években jelentősen bővült, 2021 és 25 között a kamerák száma megduplázódott. Jelenleg 386 térfigyelő kamera felügyeli Tatabánya közterületeit. Az általános iskolai kamerafejlesztési projekt részeként további 19 kamera telepítése van folyamatban, így a közeljövőben 405 kamerára bővül a rendszer. Az elmúlt években többek között bővítették a rendszámfelismerő kamerákból álló helyvédelmet, integrálták a mélygarázs és a megyeháza tér kameráit, valamint újabb közterületeket vontak be a megfigyelésbe. A Trafibox projekt keretében 3 sebességmérő készüléket is telepítettek. A felülvizsgálat szerint ugyanakkor folytatni kell az előregedett eszközök korszerűsítését. A cél ezek fokozatos cseréje nagyobb felbontású eszközökre. A tervek az informatikai háttér fejlesztésére is kiterjednek. Új hálózati csomópontok és optikai kapcsolatok kialakításával stabilabbá tennék az adatátvitelt, emellett fejlesztenék az adattárolást és egységesítenék a kamerák felügyeletét biztosító szoftveres rendszert. A technikai fejlesztések mellett a térfigyelő szolgálat létszámát is bővítenék. A térfigyelő csoport jelenleg 6 főből áll, közülük 4-en operátorként dolgoznak. A szakmai javaslat szerint további 4 térfigyelő operátor és egy informatikus felvételére lenne szükség, hogy a kamerák folyamatos megfigyelése, a rendőrségi adatszolgáltatások és más feladatok ellátása mellett is biztosítható legyen. A fejlesztések között szerepel a városba be- és kivezető útvonalakat ellenőrző rendszám felismerő hévédelem további kiépítése is. Emellett új sebességmérő helyszíneket vizsgálnak, többek között az Összekötő út, az Erdész utca, Turul utca közötti szakasz, a Győri út, Rákóczi-Ferenc utca, a Táncsics-Mihály utca és a Szent István utca térségében. Az egyes fejlesztések megvalósításáról és finanszírozásáról további döntések szükségesek. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik, hamarosan megkezdődik egy új kutyafuttató kialakítása a Volt Kressz Park területén, a Brigéció látogatóközpont mögött. A beruházás lakossági kezdeményezésre valósul meg, és a tervek szerint nem csupán egy elkerített terület várja a négylábúakat és gazdáikat. A fejlesztésről dr. Molnár Attila számolt be Facebook oldalán. A polgármester kiemelte, hogy a beruházás mögött lakossági kezdeményezéssel köszönetet mondott Babják Csaba és Proceller Tamás képviselőknek is, akik a képviselőtestületben támogatták az ügyet. Kellemes hangulatú beszélgetésre várja a nyugdíjasokat az esztergomi Heliser József városi könyvtár idősek klubja. A találkozók lehetőséget kínálnak a kötetlen beszélgetésre, a közös időtöltésre, emellett a résztvevők különböző programajánlókkal is megismerkedhetnek. A klubhoz szeretettel várják mindazokat, akik szívesen töltenék idejüket egy kellemes délutánt jó társaságban. A legközelebbi találkozó szeptember 7-én hétfőn lesz, délután 3 órakor. És végezetül sport Tatabányáról. Bányásznap volt tegnap a Grosics Gyula stadionban is Tatabányán. Nem csak családi programok várták az érdeklődőket, de ingyenesen volt megtekintető a labdarúgók bajnokia is. Az Opus Tigás Tatabánya 2-2-es döntetlent ért el a szombathelyi Király Esse ellen. Kedves hallgatók, Önök a hírperceket hallották 2026. szeptember 6-án vasárnap este Szabó Istvántól. További jó rádiózást kívánok Önöknek, tartsanak továbbra is a Forrás Rádióval, és legyen szép hetük. Velem legközelebb jövő szombaton reggel 7 óra 57 perckor találkozhatnak. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense,

Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Dale-lel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Lassítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lunch Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

0: Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

Örökké lesz így lelked rabságban. Most csak rajtad áll, hogy jó döntést hozol.